vállallak rongyaid s palástjaid nélkül is. Sebeid s szépséged is megbecsülöm. Nem választhat el semmi sem minket. Mindent hátrahagytam érted, s bármi lesz is.

Ma elszegényedsz, s lelked koldustól könyörög a labisnát, megáldalak, s nevedre írom országom. Ha gyászodban hajnalnak tűnik az éjszaka, tudd, megáldalak, s ölembe hajthatod sikoly könnyeit. Ha becsaptak, s szelítsége tarlóján mágiák ünnepelnek bűnöket, lást, megáldalak. S tiéd a földem, ha kiszáradt a forrás, mely harmattal vigasztalt, fogadd el. Megáldalak, nem ér el büntetés, ha nem ért, s nem bólint az elázott, elkoptatott, s túlfacsart mozdulatlan világ, érezd. Megáldalak, és láthatjuk egymást újra, ha ágyuk dörrennek, s mindkét oldalon csak árkok támadják a minden értelmet meghaladót. Pihenj el. Megáldalak, gyermekem, s beoltlak nemes virágaim pompájába, ha fegyverek versenyeznek halálodért, csendben várj. Csendben várj. Megáldalak, s miközben dárdák ölik testem, minden döfést lelassít szivacs húsom, de nem sérül-e földön hontalanul árva igazságunk. Örülj, sírj, veszíts, és nyerj.

valóságot is. S bármi lesz a holnap jelmezbáján, bármilyen fullánk vagy szerető símogat, tövis vagy babérája.

0: Messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsokat. Én hozzám mindig csak jó múlt adok. Szeressétek őket, ha meghalom. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek.
1: Vigyázz reájuk, hatalmas világ.

tűz, víz, ég és föld. Igaz rokonom. Igaz rokon. Hozzátok fordulok.

Én nem tudom mihez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mihez, de édes ez. Pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven simogat, mint márciusi szél a sírukat. Én nem tudom, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság

akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett. Akik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene. Hazánkat átölelve tartja atyai keze. Midőn minket annyi ellenséges század ostromolt vakdühhel, ő védelmeze. Az idők, a népek égtelen viharja, elfújt volna minket, mint egy porszemet. De ő szent palástja szárnyát ránk takarta, s tombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát. Mint a folyóvizen által a napképe, áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amiben már elértük a révet, az utolsó habok eltemessenek. Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nemhogy egy Isten, még ember sem űzheti égúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetéseit már átszenvedte ő, de erénye is volt.

gyermekké tettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át, aki nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, és menekülnék, hogy meg ne folytsanak az éveket, míg sorsom összetörték. Reám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd, éhezem. Takarj be. Fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házom. Mondd. Távozzon tőlem a félelem. Reám néztél, és én mindent felejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert. A küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet, alattam kő, és üresség fölöttem. Ó, hogy aladnék. Nálad zörgetek. Sok ember él ki érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könnyere. Magamat szintén. Nagyon meg tudtam szeretni.

fölöttem aranyos tüzes felhőben lenn a fénylő víztükör. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri.

Petersburgen gága. S remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábam azt érdemel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vörös lőfájdalom. Képen száll fölébe, annak térképet állj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nekem szöcskét, ökröt, tornyót, szelít tanyát. Az gyárat lát a lát csőn és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is kitolkáért remek. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében köröttes úgy.

csókok íze számban holmész, hol áfanya. S az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő. De föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjel.

élet megkapott már, amikor a hideg is égett, akkor is veled lesz, akkor is veled lesz, akkor is veled lesz. Lehet, hogy nem érzed, biztos, hogy nem érted. Van gondolat, amit nem lehet jól időzíteni. Van mélység és magasság, amely közt még sincs távolság.

0: Počuvali bolo?
1: Ja ti Ario Vila. Moje muž. Sovaruš. Perce Šintele. Našu još vamo kiterit velem. Fenzűrös olcsó kis komédiák. Magyar Bábelnek ostobakon a mencs, atya Isten, hogy benne legyek. Engemet kötnek égveli jegyek, és el kell, hogy jöjjön nászaink sora. Most percember kék dálidója tart, de építésre készen a kövünk. Nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberi s magyart. Hazája, ma nem az enyém, s a maradt csak egy hívőm szent legény, még a holttestem is állomhatom. Ez a ricsaj majd dallá simul át, addig halottan vagy éberen pihenjen a szent láz, s az értelem még eltűnnek a mai figurák. Magyar leszek majd, hogyha akar. Ha nem suták, ki lesz itt a világ. S föl csak minden szent és igazi láng rejtekből.

Vitézek, mi vált ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakortod felbuzdul, sőt, azon kívül is. Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsorb. Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik. Roppant sereg előtt, távol a síkmezőt széllel nyargalják, nézik. A spártúc kápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogy a trombit aljad. Köztök kis trázsát áll, ki lováról leszáll. Nyugszik reggel, hol virradt, midőn éjten egyel csataviseléssel mindenik lankadt, s várt. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességértek mindent hátradnak. Emberségről példát, vidéséről formát, mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jó só, mezőn széllyel jár, magdal. Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kópjákat törnek. S a súlyosan vagyonos dolog harcokon szólítatlan megtérnek. Sok vérben fertőzvén, arcul reált érvén őződ, sokszor megver. Az nagy széles mező, s a szép liget erdő, sétáló palotát. Szabjákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek.